komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Next FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások, normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3 egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A 3 6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül, mennyiért keltek el. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Brüsszelben zajlik tárgyalás az uniós forrásokért. Bizonyítékokat foglaltak le a minisztériumnál. Autót lopott gyerekkel a hátsó ülésen. Jönnek a hírek Gálildikótól. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol kétnapos tárgyalásokat folytat több ezer milliárd forint támogatás hazahozataláról. Útjára több minisztere is elkísérte. A kormányfő arról beszélt, a kabinet hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozatalára vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Kevesebb lehet a képviselők fizetése és juttatásai. Az erről szóló szabályokat hétfőn tárgyalja a parlament egynapos ülésén. A honatyák megvitatják az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, benne a költségcsökkentésekről, illetve a megtakarítási intézkedésekről. Lesznek napirend előtti felszólalások, majd interpellációkra és azonnali kérdésekre is lesz mód. Bizonyítékokat foglaltak le a nyomozók a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a NAV vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmények gyanúja miatt zajlik hatósági eljárás. A tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel az adóhivatal már megkezdte a tanú kihallgatásokat. A rendőrök papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Csak nem 300 ezren hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat. Május 20-áig összesen 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel több, mint 2025-ben. A NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet a határidő után automatikusan érvényessé vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezettek magánszemélyeknek a papírokat el kellett küldeniük. Úgy lopott el egy autót, hogy benne ült egy gyerek. A Nagykárta közeli településen élő, büntetett előéletű férfi egy bölcsőde előtt járó motorral parkoló kocsit lovasított meg, miután a férfi észlelte, hogy a háta mögött ül valaki, egy közeli településen kitette. Az otthagyott kisfiút egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz, a tolvajt elfogták, már vádat is emeltek ellene. Mérgező ipari vegyületek több termékben. Távol-keleti műanyag árucikkben találta mindezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Összesen 100 esetben asztalterítőnél, PVC padlóburkolatnál, nyakba akasztható vízipénztárcánál, kátkilépőnél és cipővédőnél vizsgálódtak, és mutattak ki számos tárgynál jóval magasabb ftalát tartalmat. Az ipari vegyület különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre veszélyes. Ezért arra kértek mindenkit, hogy csak megbízható forrásból származó műanyag eszközöket vásároljon. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a daganatos betegség megelőzésére és az ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, minden napnak külön témája van.
2: Az Európai Rákellenes Hetet az Európai Rákligák Szövetsége kezdeményezte, mert Európában ugye ez egyik legsúlyosabb betegség, a daganatos betegség, évente közel 3 millió megbetegedés és 1,2 millió haláleset fordul elő a rák miatt, ami egyébként a 65 év alatti korosztályban a vezető halálok. Az idei kampánynak a témája, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen. Mindegyik napnak megvan a maga témája, így például május 25-én a megelőzés nap.

0: aminek a szlogenje az, hogy a megelőzés életet menthet, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, ennek a szlogenje az, hogy a korai diagnózis életet menthet. Tudjuk, hogy Magyarországon is van több népegészségügyi szűrés, amin résztvéve jelentősen lehet csökkenteni rák kialakulásának a kockázatát. Aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek, hogy a lakóhely nem határozhatja meg a túlélési esélyeket. Ha röviden belegondolunk, nyilván tudjuk, hogy nem mindegy, hogy valaki, mondjuk egy daganatos beteg, az egy városban vagy vidéken él, mennyire fér hozzá a különböző gyógyítási eljárásokhoz, mennyire van lehetősége igénybe venni a betegi okát. Szintén egy következő téma a betegek és a családtagok támogatása, hiszen a gyógyulás az egy közös út, ebben nem csak a betegeknek van nagy szerepük, hanem a körülöttek lövő közösségnek is, legyen szó lelki támogatásról, pszichológiai segítségről, támogató beteg közösségekről, és ez bizony a hozzátartozók terhe is. Szintén egy másik nap témája a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Beszélni kell az új gyógyszerekről, immunterápiáról, személyre szabott kezelésekről, a mesterséges intelligencia szerepéről, a diagnosztikában. Következő nap témája túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, hiszen a rák most már nagyon sok esetben krónikus betegség, de problémát okozhat a munkahelyre való visszatérés, a hosszú távú egészségügyi követés, hiszen kontrollokra vissza kell járni, hogy a társadalom mennyire fogadja el azokat, akik a rákbetegségből kigyógyulnak, milyen életmódváltásra van vagy lehet szükség a gyógyulás után, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár. Itt pedig meg kell említeni a dohányzás kapcsolatát a rákkal, ez összem elég jó bizonyított, hogy nagyon sokféle daganatos betegségnek a kiváltója a dohányzás, legyen akár az aktív dohányos, vagy pedig passzív dohányzás. Védeni kell a fiatalokat a dohányzásra való rászokástól, és hát a segítő programokról is lehet beszélni.
1: Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt, ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is, ezt mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipoggyásszal utazni.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten, a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban pénteken és szombaton olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók és zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
3: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
1: Igazán nyárias időnk van, olykor felhők érkeznek fölénk, de csapadék nem valószínű. A szél napközben megélénkül, a magasabban fekvő részeken olykor meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül várható. Holnap már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután zápor, néhol zivatar kialakulhat, marad az erősödő légmozgás.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: szép jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok, Madonna kezd Justin Timberlake-kel, folytatja a Bombon, és jön a Dario G is, hogy lesz a karnevál Párizsban, vagy sem, az kiderül majd holnap este. Budapesten BL döntő, Arsenal PSG, na és Carnaval de Paris, ez is szól nem sokára itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. My My My címmel jön a következő Armand van Heldentől, az enyém, az enyém, az enyém. Na de hogy kié lesz a BL trófea? Holnap este 6-kor kiderül, Budapesten rendezik ugyanis a Bajnokok Ligája döntőt a Puskás Arénában. A mai egyébként a Béke Fenntartók és a Monteverest világnapja, illetve a Magdolnák névnapja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620 55 55

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló időnk lesz 22-27 fokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hétvégen melegebb, már 30 fok körüli lesz, viszont a záporok, zivatarok is benne vannak a pakliban mindkét napon. Rögtön fél hét, még több időjárás jelentés és friss infó a hírekben, aztán Spiller jön Sophia Lisbeck-sztorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
6: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Júniusban ismét megtelik zenével, tánccal és igazi karneváli hangulattal Budapest. Érkezik a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-e és 19-e között várja a közönséget. A Duna Karnevál már több mint 3 évtizede a budapesti nyár egyik legszínesebb programja, ahol a magyar népzenei és néptánc hagyományok találkoznak a világ különböző tájainak folklor kincseivel. A fesztiválon hazai együttesek és külföldi vendégfellépők együtt varázsolnak különleges hangulatot a színpadokra. Lépnek hivatásos és amatőr táncosok, fiatalok, gyerekek és hagyományőrző közösségek is. A programok több helyszínen zajlanak majd, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margit Szigeti Színház színpadán. Lesz szabadtéri koncert, látványos tánc bemutató, táncház és igazi nyáresti fesztivál hangulat is. A különböző helyszínek mind más-más élményt kínálnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvenc programját.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nemhogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipodgyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
10: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások, normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább két és fél órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a három napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
9: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 ezeren pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14 ezeren voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A három egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A három 6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül, mennyiért keltek el. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, amikor is a napsütésé lesz a főszerep. Kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék a mai napon sem várható. 3 és 13 fok közötti a reggel, napközben 22-27 fok lesz. A hétvégén már gyakrabban zavarják felhők a napsütést, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Szombaton is és vasárnap is 25-31 fok között alakul majd a maximum. Jön a túlélő, Survivor, a Destiny's Child-dal a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig fültanúi lehetünk annak, ahogyan a tékozló fiú hazatér.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Jön majd a Happy Gang és a TLC is. Ható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
6: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
7: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
5: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szívjuk magunkba a tavasz örömét, Budapesten járjuk be a magyar fővárost, és töltödjünk fel a szabadban. A kellemes tavaszi időjárásban nincs is jobb, mint biciklivel felfedezni Budapestet. Tekerjük körbe a fővárost, és érezzük a szél suhanását az arcunkon. Guruljunk végig a Dunaparton, a Kiskörúton, vagy az Andrássy úton, és élvezzük a város vibráló energiáját. Vagy a Margit-sziget kedves bája biztosan elvarázsol minket. Egy valódi oázisra készüljünk a város szívében. A Margit hídról könnyen megközelíthető szigeten számos program lehetőség vár ránk. Sétáljunk egyet a japán kertben, nézzük meg a régi kolostor romokat, vagy látogassuk meg a mini vadaspark lakóit. Na de a Dunaparti séta kihagyhatatlan program tavasszal a magyar fővárosban. Ha például a budai oldalon megyünk végig, akkor a Batthyány térről tökéletes képet lőhetünk a Parlamentről.
0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en.
2: Vasárnapig lehet bejelenteni a tavaszi fagykárokat. A hajógyári szigeten tartja idén a gyereknapot a gyermekmentő szolgálat. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
3: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik nap az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
2: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el holnap hajnali 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. A hajógyári szigetre költözik idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt eddig mindig a Városligetben tartották, de az hétvégén a Bajnokok Ligája döntő egyik esemény helyszíne lesz. A hajógyári szigeten a családokat szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják majd. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Szabadság, szerelem, mindkettő lesz ebben az órában. Rosella, Everybody's Free, Shaggy, Hey Sexy Lady, az órát pedig a Kings of Leon és a Use Somebody indítja. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Kedves Magdolnák, boldog névnapot és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánunk május 29-én pénteken, holnap BL döntő Budapesten, de 2021-ben ezen a napon is rendeztek Bajnokok Ligája döntőt, méghozzá a Manchester City-ét és a Chelsea-ét, de hogy holnap az Arsenal vagy a PSG viszi el haza Budapestről a trófeát, kiderül este 6, és hát remélhetőleg 8 óra között, hosszabbítás esetén egy kicsit később. Most Segi folytatja a péntek reggelt, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Jön a hétvége, a gyereknap, a BL döntő, szóval sok mindenről hallhatunk majd. Az elkövetkező percekben jönnek a legfrissebb hírek, aztán Meredith Brooks dala.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
2: Mitsubishi Motors. A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Nagyszabású akciót tartottak gyermekek elleni bűncselekmények miatt. Májusban szokatlan kánikulatomból Franciaországban. Itthon sem fogunk fázni hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 embert gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vett. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert, köztük 13 kiskorút hallgatott ki. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért szerdán nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyerekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt, egyes ügyeket megpróbálhattak eltussolni. Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba. A robbanásban két ember megsérült. Az incidens egy időben történt azzal, hogy Oroszország támadást indított egy közeli ukrán város ellen, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Románia a NATO és az Európai Unió tagja. Orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg Románia légterét. Sportolni és zenélni vágyók számára rendezik meg ismét a nagy sportág és hangszerválasztót a budapesti Merkapcs sportközpontban. Olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat ma és holnap, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
6: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
5: Hőség tombol Franciaországban. A narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Manna FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 68 éve a mai napon született Annette Bening, amerikai színésznő, az amerikai szépség felesége. 1956. május 29 megszületett Michael Jackson testvére, LaToya Jackson. 1955-ben ezen a napon született Mike Porcaro, a Toto legendás basszusgitárosa. 64 éves Flipper öcsi, a Hungária és a Dolly Roll tagja. ...1967-ben ezen a napon született az angol dalszerző, énekes, gitáros, az Oasis oszlopos tagja, Noel Gallagher. És 1975-ben ugyanezen a napon született Melanie Brown, azaz Mel B, a Spice Girls-ből. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Benne többek között a 90-es évek ikonikus hip-hop himnusza, a Summertime DJ Jazzy Jeff-től. És Airi Mafiát is hallunk majd.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen.
1: Közben, ha dugó, baleset van, hívható SMS Viber számunk él 0620 55 55 155. Én egyébként azt látom, hogy egy fokkal enyhébb a forgalom, mint más hétköznap reggeleken, de majd holnap ugye, amikor BL döntő lesz. Remélem, semmi váratlan nem történik. Nagyon sok ember érkezik autóval, vonatokkal, repülőkkel, szóval menjen le épségben, rendben a BL döntő. Ezt kívánom a szervezőknek, a résztvevőknek, a nézőknek. Most pedig tartunk egy szusszanásnyi szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
5: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
6: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
7: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A BL döntő hétvégéje miatt 36 év után idén nem a Városligetben, hanem egy különleges új helyen, a Hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat gyermeknapja. Május 31-én továbbra is minden a gyerekekről szól. Magyarország legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvénye idén még nagyobb térrel, vízparti környezettel és igazi piknik hangulattal készül. Május 30-án és 31-én szombaton és vasárnap Vidámpark, játszóterek és színes programok várják a gyerekeket, család. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. A látogatókat többek között egészségsziget, biztonságos internetsátor, sportsziget, nemzetek utcája, arcfestés, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és számos további program várja, mindez teljesen ingyenesen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Rendkívüli forgalomra készülnek Ferihegyen a BL döntő.

0: feladatokért felelős vezérigazgató helyettese.
1: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokra, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
0: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14 ezeren voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem honlapján. Világrekord kísérletre készülnek magyar citerások. A tervek szerint holnap délután több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár Oroszlános udvarában, hogy felállítsák a legnagyobb citera együttes Guinness rekordját. Szatmári népzenét játszanak, és felcsendül majd a Bajnokok Ligájának himnusza is. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Például Tom Novitól vagy Kim Mezzeldala, Young Hearts Run Free, az órát pedig Sia és a Chandelier indítja. 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához, május 29-e van. Péntek, sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk, Max Szemlevente vagyok.
3: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. A 4-es főúton Üllő közelében két autó ütközött, a 30-as kilométernél félpályás korlátozásra kell figyelni. Illetve a hétvégén a Bajnokok Ligája döntő miatt változik a kamionstopp. Holnap, azaz szombaton reggel 5 és délután 5 óra között, aztán este 10-től, május 31-én vasárnap este 10 óráig az eredeti időszak szerint lesz majd kamionstopp. A szervezők szerint sok szurkoló a meccs napján, azaz holnap érkezik, és nagyon zsúfolt lehet az M1-es, ezért volt szükség arra, hogy a kamionok helyt adjanak az érkező szurkolóknak. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Tom Nobi folytatja a péntek reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma a tegnapihoz hasonlóan 22-27 fokra, sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. A hétvégén egy fokkal melegebb lesz, 26-31 fok között a maximum holnap, és holnap után is. Viszont a hétvége mindkét napján meglephet minket egy-egy futózápor, zivatar. Még több friss info a hírekben, rögtön 8:30. Jó reggelt, nem sokára George Michael dalával folytatjuk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Rózsadomb délkeleti lejtőjén álló Gülbaba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a török hódoltság korára emlékeztet. Északon az iszlám kultúrának ez a legtávolabb eső szent helye. Gülbaba alakját legendák övezik. Egyesek nemes lelkű dervisként, mások rózsáiról híres kereskedőként emlékeznek rá. A síremléket a 16. század közepén építették, és az évszázadok során számos átalakításon, majd nagyszabású felújításon esett át. A 2018-ban megújult emlékhely ma kulturális központként és kiállító térként is működik. A rózsakertek, sétányok és kilátóteraszok lenyűgöző panorámát kínálnak a Dunára és a Margit szigetre. A kiállítás bemutatja Gülbaba történetét, a dervisek világát és az oszmán török korszak magyarországi emlékeit. A kert és a kiállítótér ingyenesen látogatható, és különösen tavasszal és nyáron érdemes felkeresni, amikor a rózsák teljes pompájukban virágoznak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: A megelőzésre hívja fel a figyelmet az Európai Rákellenes Hét. Rendkívüli kamionstop lesz az M1-esen a BL döntő miatt. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
4: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik nap az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
3: Rendkívüli kamionstopot rendeltek el holnap hajnali 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. A hajógyári szigetre költözik idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt eddig mindig a Városligetben tartották, de az hétvégén a Bajnokok Ligája döntő egyik esemény helyszíne lesz. A hajógyári szigeten a családokat szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják majd. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. If you had one shot, one opportunity.

Esztefem a legjobb zenék. Éjféltől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, az erdőkben és azok környezetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet rakni. A száraz, csapadékmentes és meleg időjárás miatt van erre szükség. 9 cm-re van a rekord alacsony vízállása a velencei tavon, és elég csak ránézni a fákra, a virágokra, kicsit kókadoznak, fonnyadoznak, szóval jó lenne már egy kis eső a nyári meleg mellé, amely visszatér a hétvégére. 30 fokkal búcsúzik a meteorológiai tavasz, és ha már szóba kerültek fák, virágok, life is a flower, az élet is egy virág, az Aesop szerint legalábbis. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a korszak egyik legendás DJ-producer párosával, a Deep Dish-sel, akik június 20-án újból Budapesten játszanak egy klasszik szettet. Szól majd a Flashdance, és jönnek magyar darabok is. Nosztalgiázhatunk Annokszal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
5: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Júniusban ismét megtelik zenével, tánccal és igazi karneváli hangulattal Budapest. Érkezik a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-e és 19-e között várja a közönséget. A Duna Karnevál már több mint 3 évtizede a budapesti nyár egyik legszínesebb programja, ahol a magyar népzenei és néptánc hagyományok találkoznak a világ különböző tájainak folklor kincseivel. A fesztiválon hazai együttesek és külföldi vendégfellépők együtt varázsolnak különleges hangulatot a színpadokra. Lépnek hivatásos és amatőr táncosok, fiatalok, gyerekek és hagyományőrző közösségek is. A programok több helyszínen zajlanak majd, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margit Szigeti Színház színpadán. Lesz szabadtéri koncert, látványos táncbemutató, táncház és igazi nyáresti fesztivál hangulat is. A különböző helyszínek mind más-más élményt kínálnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvenc programját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: mely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert, köztük 13 kiskorút hallgatott ki. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért szerdán nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyerekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt egyes ügyeket megpróbálhattak eltussolni. Több járatát sűríti a BKK a holnapi Bajnokok Ligája labdarúgó döntő miatt. A 2-es és a 4-es metró, illetve az 1-es villamos például csúcsidőben 2-3 percenként közlekedik. Az esemény miatt forgalomkorlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, illetve más helyszíneken is. Tegnap óta zárva egyebek mellett a Kós Károly sétány és a Hősök tere. A részleteket megtalálják a rendőrség vagy a BKK weboldalán. Sportolni és zenélni vágyók számára rendezik meg ismét a nagy sportág és hangszerválasztót a budapesti Merkapcs sportközpontban. Olimpiai világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat ma és holnap, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
1: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportág bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
0: Hűség tombol Franciaországban. A narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Köztük a Cardigans, Tom Jones-szal közös Burning Down the House című dala, jön egy másik duett Bryan Adams és Mel C közöse, de itt lesz a Take That, a Compact Disco, a Faith No More, elsőként pedig Mika és a Big Girl. 5 perc elmúlt 9, kitartást a rövid munka hét végéhez, Max M. Levente vagyok.

FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Hamarosan a Take That Babe című dalát hozom. Előtte nem sokára a Compact Disco és a Field the Rain érkezik. Most pedig Bryan Adams és Mel C kettőse. When You're Gone hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha például dugó, baleset van, jöhet az info.

Blast FM, a legjobb zenék, a legendás amerikai duó Duffire és Sharam, azaz a Deep Dish érkezik, akik június 20-án egy klasszik szettel térnek vissza Budapestre, és ha már klub Night Shift Extra ma a lemezjátszók mögött, keddi rezidensünk DJ Hangya, na és persze a házigazda a White Boy is Funkival hangolnak a BL döntő hétvégére, mit a Westen.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. M1 Budapest felé Győr után dolgoznak, kisebb torlódásra tessék készülni. Távolabb szintén a főváros felé Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben, a külső sávban lassabb a haladás, ott is szakaszosan torlódik a forgalom. És különleges kamionstop lesz a hétvégén a BL döntő miatt, méghozzá holnap hajnali 5 és délután 5 óra között, majd aztán a meccs után este 10-től május 31-én vasárnap 10 óráig. Jó utat, ha dugó baleset van, én is várom az infót. 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy olyan világsztárral, aki 74 évesen is képes a megújulásra, Sting 3.0 című világkörüli turnéja pedig a jövő hónapban fővárosunkat is érinti. Június 18-án látható, hallható, megjegyzem, nem először, nekem is volt szerencsém annó a kis stadionban élőben látni Stinget, nagy élmény volt. Kis stadion már nincs, viszont a 90-es, 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma is szólnak itt a Besten. Köztük Ákos dala, a Hello.

0: ragadunk.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, jó reggelt, rögtön folytatjuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
6: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-ig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Szívjuk magunkba a tavasz örömét, Budapesten járjuk be a magyar fővárost, és töltödjünk fel a szabadban. A kellemes tavaszi időjárásban nincs is jobb, mint biciklivel felfedezni Budapestet. Tekerjük körbe a fővárost, és érezzük a szél suhanását az arcunkon. Guruljunk végig a Dunaparton, a Kiskörúton, vagy az Andrássy úton, és élvezzük a város vibráló energiáját. Vagy a Margit-sziget kedves bája biztosan elvarázsol minket. Egy valódi oázisra készüljünk a város szívében, Margit hídról könnyen megközelíthető szigeten számos program lehetőség vár ránk. Sétáljunk egyet a japán kertben, nézzük meg a régi kolostor romokat, vagy látogassuk meg a mini vadaspark lakóit. Na de a Dunaparti séta kihagyhatatlan program tavasszal a magyar fővárosban. Ha például a budai oldalon megyünk végig, akkor a Batthyány térről tökéletes képet lőhetünk a parlamentről.
2: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en.
8: Rendkívüli forgalomra készülnek Ferihegyen a BL döntő miatt. Világrekordot állítanának fel magyar citerások. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve. Ezt a szövetség szóvivője jelentette ki azután, hogy hajnalban robbanótöltettel felszerelt drón zuhant Romániában egy panelházra. Oroszország előzőleg egy közeli ukrán város ellen indított támadást. A becsapódást robbanás és tűz követte, a menekülők közül 2 könnyebben megsérültek. Románia a NATO és az Európai Unió tagja. Orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg légterét. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra

0: A menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokra, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Világrekord kísérletre készülnek magyar citerások. A tervek szerint holnap délután több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár oroszlános udvarában, hogy felállítsák a legnagyobb citera együttes Guinness rekordját. Szatmári népzenét játszanak, és felcsendül majd a Bajnokok Ligájának himnusza is. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csak simán a Bon Funk MC's neve is felvillant egy régi emléket az agyamban. Hát még a daluk a Freestyler, jön továbbá Madonna, a Madison Avenue, az órát Oli Murs és a Dance With Me Tonight kezdi 4 perccel múlt 10. Jó munkát, jó utat, kitartást a rövid hét végéhez, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltessen minden szülinapost is. Max Szemlevente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. 26 évvel ezelőtt a dal mindent letarolt, a lányok meg belezúgtak a klip főszereplőjébe, a rasztahajú Marlo Schnellmannba. A Bonfunk MC's Freestyler című daláról van szó. A klip főszereplője azóta szakács lett, és nem is akármilyen. Dolgozott Párizsban, Londonban, Bangkokban, Koppenhágában és Berlinben is. A videoklip főszerepét pedig az édesanyjának köszönheti, aki modellként dolgozott akkoriban.
1: Best FM.

0: Best of M, a legjobb zenék a pop királynőjétől, a Vogue-ot hallottuk, egyébként Madonna új dalával, az I Feel So Free-vel 18 év után újból vezeti a rádiós toplistákat. És mielőtt még mondanám, hogy kik jönnek az óra végéig, egy gyors közlekedési info: a 11-es főúton Szentendrén 3 autó ütközött a 19-es kilométernél, a forgalom fél pályán irányonként váltakozva halad. Charles and Eddie, Would I Lie to You, Horváth Tamás, illetve a The Killers, ők biztosan itt lesznek 11-ig a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
2: Mitsubishi Motors. A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a Sziget déli részén, a Margit híd közelében.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
1: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön startol a délelőtt utolsó órája, többek között a TNT-vel.
2: Hogy érezzelek, hogy újra lássam.
1: És irány a diszkó a Stars on 54-ral. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
3: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
5: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Szívjuk magunkba a tavasz örömét, Budapesten járjuk be a magyar fővárost, és töltödjünk fel a szabadban. A kellemes tavaszi időjárásban nincs is jobb, mint biciklivel felfedezni Budapestet. Tekerjük körbe a fővárost, és érezzük a szél suhanását az arcunkon. Guruljunk végig a Dunaparton, a Kiskörúton, vagy az Andrássy úton, és élvezzük a város vibráló energiáját. Vagy a Margit-sziget kedves bája biztosan elvarázsol minket. Egy valódi oázisra készüljünk a város szívében. A Margit hídról könnyen megközelíthető szigeten számos program lehetőség vár ránk. Sétáljunk egyet a japán kertben, nézzük meg a régi kolostor romokat, vagy látogassuk meg a mini vadaspark lakóit. Na de a Dunaparti séta kihagyhatatlan program tavasszal a magyar fővárosban. Ha például a budai oldalon megyünk végig, akkor a Batthyány térről tökéletes képet lőhetünk a parlamentről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nemhogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
7: Megerősíti védelmi tanátú a drónokkal szemben is. Magyarország elítéli a romániai orosz dróntámadást. Vasárnap gyereknap, megnyílnak a tűzoltóságok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Alison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Magyarország a leghatározottabban elítéli a romániai orosz dróntámadást, közölte a kormányfő. Magyar Péter szolidaritását fejezte ki, és kiemelte, az eset ismét rámutat arra, hogy Európa és a NATO egysége fontosabb, mint valaha. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, Oroszország újabb határt lépett át. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke pedig elítélte Románia légterének megsértését, és szintén támogatásáról biztosította az országot. Ma Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap.

0: csövök szirénázva elét dúlnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Hígtrágyával fújta le az illegálisan parkoló autókat egy brit gazda. A férfi már évek óta küzd az illegális parkolással a festői túlvidéken lévő földjén. Végül betelt nála a pohár, ezért folyamodott a sajátos módszerhez. A befújt járművek között több luxusautó is volt. A gazda szerint a turisták rendszeresen figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető táblákat, és engedély nélkül hajtanak be a területre. A helyi rendőrség vizsgálatot indított. Ma többnyire napos, száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható. A csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó utat, jó munkát kívánok! Már is vége a rövidke hétnek, május 29 péntek. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber számunk a régi, azaz 0620 55 55 155. Arás kezd a boroboroval.

Best FM a legjobb zenék, aki nem kapott eleget keddeste, az tartson velünk ma is. Funky Soul a Night Shift Extra-ban, 6-tól a házigazdától White Boy-tól, 7 és 8 között pedig a lemezjátszók mögött DJ Hangya, én pedig nem bírok betelni a Soul Searcher slágerével, a címe is ez, Can't Get Enough.

0: Best FM a legjobb zenék. Változik a BL döntő miatt a kamion stopp a hétvégén, azaz holnap hajnali 5 és délután 5 óra között lesz érvényben, majd holnap este 10 és vasárnap este 10 óra között. Az intézkedés célja a közúti közlekedés biztonságának fenntartása, valamint a BL döntő miatti rendkívüli forgalmi helyzet kezelése. Ugye holnap este 6-tól a Puskásban PSG Arsenal, Arsenal PSG. Itt a Besten pedig az óra végéig. Topez jön a New Millenniummal, Sophie Alice Baxter és a Pussycat Dolls is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége, de nem futok messzire, holnap reggel 6 után is találkozhatunk, sőt vasárnap is itt a Besten. További szép napot kíván a Bon Jovi is. Majoros Rita a Have a Nice Day-jel indítja a péntek délutánt. Maxim Levente vagyok, hello! Have a nice day!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyom követés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
4: Reklámot hallottak.
0: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Júniusban ismét megtelik zenével, tánccal és igazi karneváli hangulattal Budapest. Érkezik a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-e és 19-e között várja a közönséget. A Duna Karnevál már több mint 3 évtizede a budapesti nyár egyik legszínesebb programja, ahol a magyar népzenei és néptánc hagyományok találkoznak a világ különböző tájainak folklor kincseivel. A fesztiválon hazai együttesek és külföldi vendégfellépők együtt varázsolnak különleges hangulatot a színpadokra. Lépnek hivatásos és amatőr táncosok, fiatalok, gyerekek és hagyományőrző közösségek is. A programok több helyszínen zajlanak majd, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margit Szigeti Színház színpadán. Lesz szabadtéri koncert, látványos táncbemutató, táncház és igazi nyáresti fesztivál hangulat is. A különböző helyszínek mind más-más élményt kínálnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvenc programját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Sokan nem tudják visszakérni a pénzüket. GPS koordinátákkal árult a drogot egy díler. Restaurálják a híres milánói Bika mozaikot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszaadná a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közöltem, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért a most beérkezett pályázatok esetében utólag kikérte a pedagógusok véleményét is. A tárcavezető szerint fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék és véleményezhessék az igazgatójelöltek programját, mert egy iskola működését alapvetően meghatározza a vezető személye. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara felméréséből. Sokan a pénzátadás igazolásával sincsenek tisztában. A legbiztonságosabb megoldás, ha a felek írásos szerződést kötnek, és azt ügyvéd vagy közjegyző előtt is rögzítik, mondta a rádiónknak Hódosi Gábor közjegyző.
7: mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára.
6: GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves férfi. Az interneten keresztül értékesítette a kábítószert. A drogcsomagokat Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg azokat. Mintegy 14 kg marihuánát adott el. A rendőrök végül Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Az ügyészség vádat emelt a férfi ellen. Ismét felújítják Milánó egyik legismertebb látványosságát, a Bika mozaikot. A legenda szerint szerencsét hoz, ha valaki a Bika helyére lépve háromszor körbefordul. A turisták milliói által követett hagyomány azonban komoly nyomot hagyott a burkolaton. A szakemberek most kézzel pótolják az elkopott mozaik darabokat, mert a folyamatos taposás miatt mélyedés alakult ki a felületen. A műalkotást legutóbb 2017-ben restaurálták, de azóta ismét

0: kialakulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes pénteket, sőt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, töltsék velem a következő néhány órát. Szokás szerint hangolom önöket a hétvégére. A legnagyszerűbb zenékkel a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy hadszóljon. Jön mindjárt a Black Eyed Peas és a Pump It, előtte még Bon Jovi érkezik, és a mai üzenetem, have a nice day!
2: Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túlélesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki rak.

Best FM a legjobb zenék, csodálatos péntek délután kívánok mindenkinek, és szuper hétvégét. A rövid heteknek ez az előnye, hogy egy kicsit gyorsabban véget ér, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére. Csodálatos időnk lesz, úgyhogy szerintem lehet kinti programokat is csinálni. Na ki vele, ki mivel tölti majd a hétvégét? 0620 55 55 155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az üzeneteket, de a közlekedési információkat is. Én pedig hozom majd a nap kérdését, ide lehet válaszolni természetesen. Jövök majd mindenféle információval és érdekességgel, na meg jó zenékkel, úgyhogy gyerünk is tovább, jön a Pump It a Black Eyed Peas-től, előtte pedig Soláma, és a You Are The One I Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat ma is az úton lévőknek. Ha gondolják, utazunk együtt. Én hozom a közlekedési információkat, amiket kapok. Önök pedig, ha látnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155-ös. Az M2-es autóúton Vác térségében fenntartási munkák folynak. A 42-es és a 41-es kilométerek között itt félpályán lehet haladni, irányonként váltakozva, úgyhogy mindkét irányban torlódásra kell készülni. És ami a hétvégét illeti, a kamionstopp az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt május 30-án szombaton reggel 5 és 17 óra között lesz. Aztán május 30-án még szombaton este 10 és május 31-e vasárnap este 10 közötti időszakban lesz. Erre kell majd figyelni, vagy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt 50 Cent és az In The Club, ez pedig az óra vége, hiszen mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán élvezzük a hétvége hangulatát. A Molokóval itt lesz a Sing It Back. És jön majd

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: A Budai Várnegyed egyik legvarázslatosabb tavaszi helyszíne a Tóth Árpád sétánya, mely ilyenkor különleges, szinte mesébe illő hangulatot áraszt. A sétány mentén összesen 60 darab japán díszcseresznyefa sorakozik, amelyeket 2006-ban telepítettek, és azóta minden tavasszal látványos virágzásukkal vonzák a látogatókat. A fák rózsaszín virágai sűrű lombkoronát alkotnak, amely alatt sétálva úgy érezhetjük, mintha egy természetes virágalagútban járnánk. A lehulló szirmok tovább fokozzák a látványt, gyakran rózsaszín szőnyeggel borítva be az utat. Ez a különleges atmoszféra nem csak a természet szerelmeseinek nyújt felejthetetlen élményt, hanem azoknak is, akik egy nyugodt, romantikus sétára vágynak a város szívében. A virágzás időszaka különösen népszerű, hiszen ilyenkor a sétány a tavasz egyik legszebb budapesti látványosságává válik, amely minden évben újra és újra lenyűgözi az arra járókat. Ki ne hagyják!
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Nyári időnk lesz sok napsütéssel. Elfogta a rendőrség K. Endrét. Hatalmas gázrobbanás történt Dallasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Számos magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék osztrák bányákból. A leginkább érintett térség Nyugat-Magyarország, de más területekre is juthatott a veszélyes anyag. Gyanú esetén a kormányhivatalnál kell bejelentést tenni és mintavételt kérni, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
6: A kiforrás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porhít ki.
5: A rendőrség előállította K. Endrét, az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint tanúbefolyásolási és kényszerítés gyanúja miatt folyik vele szemben eljárás. A nyomozás még tavaly indult, miután rejtett kamerás felvételek alapján felmerült, hogy a férfi megpróbált rávenni egy volt gyermekotthoni lakót arra, hogy nyilvánosan ártatlannak nevezze őt. K. Endrét korábban a bicskei gyermekotthon ügyében kényszerítés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, majd 2023-ban elnöki kegyelmet kapott. Egy hónapra letartóztatta a bíróság azt az 55 éves gyermekfelügyelőt, akit 8 kiskorú bántalmazásával gyanúsítanak. A férfi egy családpalotai lakásotthonban dolgozott, a gyanú szerint 2020 és 2023 között több gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, egyiküket pedig be is zárta egy helyiségbe. A nyomozók szerdán fogták el a férfit. Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy szabadlábon befolyásolná vagy megfélemlítené a tanúkat, ezért kezdeményezték a letartóztatását. Legalább három ember, köztük egy gyermek életét vesztette egy robbanásban és az azt követő tűzvészben az amerikai Dallasban. A kétszintes lakóépület szinte teljesen megsemmisült, több embert pedig kórházba vittek. A tűzoltók egy bejelentett

0: el is 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Péntek délután 1 óra is elmúlt 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Majoros Rita vagyok, és mindjárt itt a hétvége. Sokan egyébként 2 körül befejezik a munkát itt péntekenként, úgyhogy nekik is felpörgetem az idejüket. Menjenek csak hétvégézni a Molokóval, jön a Sing It Back, mindenki másra pedig Rihanna nyújt egy kis segítséget. Jön az SOS, csodás napot és jó hétvégét!
2: Mester!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Meghoztam a nap kérdését így a délutáni kávé mellé. Én ma jeges kávéra váltottam. Nagyon jó hozzá az idő, itt a hétvége, úgyhogy mi kell még? Na jön a nap kérdése. Kinek mi az a filmes mondat, vagy idézet, amit néha teljesen random kimond, akár a semmiből is egy-egy szituációban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek a klasszikus idézetek. Nekem például ilyen az Oscar című filmből, a persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem. Talán ez az, amit leginkább használok, vagy mondjuk az Indul a bakterházból bármi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. A Facebook és Instagram oldalunkra is oda a kommenteket várom. A Molokót hozom cserébe. Sing it back a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Na nézzük, mi újság a budapesti utakon, mert hogy azt írta nekem Anna, hogy baleset történt a Ferenc körúton, a Korvin negyed és a Mester utca közötti szakaszon, illetve a Stáli utcában is baleset történt a Somogyi Béla utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. És írtak többen is, hogy ugye a Városliget környéke egy kicsit zsúfoltabb ezen a hétvégén, hiszen ugye ott alakították ki a szurkolói zónát a holnapi BL meccs miatt, szóval ott azért fennakadásra kell készülni, de erre már ugye lehetett számítani. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás autó állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. 0620 55 55 155, én pedig itt számítok az üzeneteikre, hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A tegnap szülinapos Kylie Minogue zárta ezt az órát, ez volt az In Your Eyes, a következő órát pedig majd a Kossi nyitja egy isteni dallal. Itt lesz 2 óra után pár perccel a Catch. És jön majd a Jetlag is, és az így.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Rózsadomb délkeleti lejtőjén álló Gülbaba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a török hódoltság korára emlékeztet. Északon az iszlám kultúrának ez a legtávolabb eső szent helye. Gülbaba alakját legendák övezik. Egyesek nemes lelkű dervisként, mások rózsáiról híres kereskedőként emlékeznek rá. A síremléket a 16. század közepén építették, és az évszázadok során számos átalakításon, majd nagyszabású felújításon esett át. A 2018-ban megújult emlékhely ma kulturális központként és kiállító térként is működik. A rózsakertek, sétányok és kilátóteraszok lenyűgöző panorámát kínálnak a Dunára és a Margit szigetre. A kiállítás bemutatja Gülbaba történetét, a dervisek világát és az oszmán török korszak magyarországi emlékeit. A kert és a kiállítótér ingyenesen látogatható, és különösen tavasszal és nyáron érdemes felkeresni, amikor a rózsák teljes pompájukban virágoznak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Margit sziget középső részén található kis állatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadas kertként emlegetett területen dámvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről azért minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Megerősíti védelmét a NATO a drónokkal szemben is. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok. Veszélyes medúza jelent meg az Adriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Edison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Több politikus és nemzetközi vezető is elítélte a romániai dróntámadást és egy NATO tagállam légterének megsértését. Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter szerint az eset a NATO egységének fontosságára figyelmeztet. Orbán Viktor volt miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és a magyar semlegességi politika megőrzésére szólította fel a kormányt. A történteket Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Antonio Costa, az Európai Tanács vezetője is elítélte, támogatásukról biztosítva Romániát. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba. Mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
5: Iránytű medúzát láttak Horvátország partjainál, a faj egyre gyakrabban bukkan fel az Adriai tengerben. Az iránytű medúza könnyen felismerhető jellegzetes mintázatáról, csápjai azonban fájdalmas csípést okozhatnak. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy még a partra sodródott példányokkal is óvatosan kell bánni, mert csalánozó sejtjeik ilyenkor is aktívak maradhatnak. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcs hőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kinek mi az a filmes idézet, amit gyakran szokott emlegetni, akár egy-egy baráti összejövetelen, vagy tényleg bármilyen szituációban? Ezen a kérdésre jöhetnek a válaszok a 0620-55-55-155-re. Délután 2 óra is elmúlt lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, önök pedig a legjobb helyen járnak, hogy jól érezzék magukat. Jön most a Kosin és a Kert.
2: Lesz-e fel.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Mi az a filmes idézet vagy mondat, amit gyakran használunk? Na nézzük, miket írtak a hallgatók, mert hogy ez a nap kérdése. Azt írja Peti, hogy ő az Apollo 13-ból az, hogy Houston, baj van, és ezt nagyjából minden szituációban, de főként munkában szokta mondani. Andi a Forrest Gumpból írt egy idézetet, hogy az élet olyan, mint egy doboz bombon, és ezt is nagyjából a hétköznapi helyzetekre rá tudja húzni. Na nézzük. Viki csak ennyit írt, Hakuna Matata, azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy ez honnan van, az Oroszlán Királyból. Viki, és ezt mikor szoktad a legtöbbször mondani? Bár így péntek délután talán. Ez egy tökéletes mondat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a filmes idézetek, mellé pedig a Salt-N-Pepa és a What a Man a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak az országútjain, sokan elkezdték már a hétvégét. Vigyázzunk egymásra az utakon. Elég nagy a meleg is, lehet, hogy tompábbak is egy picit a sofőrök, úgyhogy legyünk óvatosak. Egyébként BL döntő lesz ugye Budapesten a hétvégén, szóval elég sokan elhagyják a várost, de nagyon sokan jönnek is a városba külföldről is, úgyhogy erre kell ezen a hétvégén, de már igazából napok óta számítani. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben egy autó ütközött szalagkorlátnak, az átterelt sávot le is zárták, a torlódás meghaladta 3 kilométert. A 8-as főúton Devecser térségében két autó ütközött, a 92-es kilométernél fél útpályán halad a forgalom. Budapesten is baleset történt, méghozzá a Kőbányai úton, a Horog utcánál, úgyhogy ott kell figyelni, ezt Tamásnak köszönöm az infót. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, ha látnak valamit az utakon, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

Best FM a legjobb zenék. Naughty Boy-jal folytatódik a délután, 2013-as sláger érkezik a csodás Sam Smith-szel, ez a La La La. Ez még akkor jött ki, mielőtt Sam Smith igazán világhírű lett volna. Én ebben a dalban is egyébként imádom a hangját. Egy olyan dal, ami egyszerre tud egy kicsit melankolikus is lenni, de mégis táncolható. És egy tökéletes péntek délutáni, mondjuk munkából hazafelé induló sláger. Úgyhogy Naughty Boy, La La La, itt a Best FM-en Sam Smith-szel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
3: Dróntámadás volt Romániában, a Velencei Bizottsághoz fordult az államfő, ismét elfogták K. Endrét, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több politikus és nemzetközi vezető is elítélte a romániai dróntámadást és egy NATO tagállam légterének megsértését. Az orosz légieszköz egy galaci panelházba csapódott be, több embert megsebesítve. Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter szerint az eset a NATO egységének fontosságára figyelmeztet. Orbán Viktor volt miniszterelnök, együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és a magyar semlegességi politika megőrzésére szólította fel a kormányt. A Velencei Bizottsághoz fordult a köztársasági elnök. Ennek oka az elmúlt hetekben kialakult alkotmányos vita. Súlyog Tamás közleményben hangsúlyozta, az alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, és nincs olyan jogi ok, amely miatt le kellene mondania. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a kialakult helyzetet európai alkotmányos szempontok alapján is megvizsgálják. Előállították K. Endrét. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint tanúbefolyásolás és kényszerítés gyanúja miatt zajlik ellene eljárás. A nyomozás még tavaly indult, miután rejtett kamerás felvételek alapján felmerült a gyanú, hogy a férfi megpróbálta rávenni egy gyermekotthon volt lakóját arra, nevezze őt nyilvánosan ártatlannak. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Erre mutat rá a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérés. A megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Ódosi Gábor közjegyző rádióknak hangsúlyozta, a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba foglalja.
4: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
3: Igazán nyárias időnk van, olykor felhők érkeznek fölénk, de csapadék nem valószínű. A szél napközben megélénkül, a magasabban fekvő részeken olykor meg is erősödik. A csúcs hőmérséklet 25-26 fok körül várható. Holnap már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután zápor néhol zivatar kialakulhat. Marad az erősödő légmozgás. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 3 óra után is csupa-csupa kedvenc. Simply Red, TNT, ATB, de lehetne még folytatni a sort, és fogom is. Majoros Rita vagyok, elmúlt 3 óra és pár perccel, de még 3 órát együtt tölthetünk, úgyhogy lesz itt kedvenc bőven. Nyitom is az órát Krisztina Milian vidám dalával. Jön a When You Look At Me.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Már május 29-e van, és igazából a jövő héten már június van, szóval eszméletlenül megy az idő. De azért ma még köszöntsük meg a Magdolnákat, hiszen ők a mai névnaposaink, úgyhogy Isten éltesse őket. A születésnaposokat, évfordulósokat is. Na, megnézzük, hogy milyen események köthetőek még a mai naphoz. 73 éve történt, hogy Edmund Hillary és Tenzing Norgay Sherpa elsőként a világon felértek a Mont Everest csúcsára. 70 éve született LaToya Jackson énekesnő, Michael Jackson nővére. 68 éves ma Annette Bening amerikai színésznő. 60 pedig Spitzer Gyöngyi, Soma Mamagésa énekes előadó művész műsorvezető újságíró. 44 éve, 43 éves korában hunyt el Romy Schneider, német-francia színésznő. Szerintem a legcsodásabban alakította Sissit, bár ő nagyon sokáig egyébként menekül ennek a szerepnek az árnyékától. 5 éve hunyt el Jankovics Marcel, rajzfilm rendező, grafikus, művelődés történész. Ma van a komposztálás egyik világnapja, az aligátorok napja, és a Mont Everest nap is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárki hozzászólna a kalendáriumhoz, nyugodtan tegye meg, vagy ha megköszöntene valakit, akkor is nyugodtan. Na, folytatásban pedig a 90-es évekbe ugrunk vissza, pontosan 1994-be, amikor is Prince Little Joe és Marky Mark, azaz Mark Wahlberg úgy döntöttek, hogy egy isteni közös dalt kellene csinálni, csak hogy mi igazán jól érezzük magunkat. Jön egy dal a békéről, az egységről, a társadalmi különbségekről, és arról, hogy ezzel mennyire nem kell foglalkozni. United, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, és a délután folytatásában még többen lesznek, úgyhogy legyünk óvatosak nem csak Budapesten, hanem az ország útjain. Egyébként Tündi írt egy budapesti infót, hogy a Hungária körúton baleset történt az Egressy út és a Tököli út közötti szakaszon, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. 0620 55 55 155, én pedig így számítok önökre. Ha van infójuk, küldjék el. Az M7-esen Budapest felé Kápolnás Nyék térségében két autó ütközött a 42-es kilométernél, a külső sávot le is zárták, így a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. A 8-as főúton Devecser térségében két autó karambolozott, korábban a 92-es kilométernél továbbra is félpályán lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, mindenképpen küldje el. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Whitney Houston és George Michael duettjét hallottuk If You Told You That címmel, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, mert mindjárt 4 óra. A nap kérdése pedig ma az, hogy mi az a filmes idézet, amit a leggyakrabban használunk, akár egy sima hétköznapon is. 0620 55 55 155 jöhet a válasz, akár ide is, a következő órában pedig jöhetnek a legjobb zenék. Itt lesz a Kelemen kabátban is, ekküféle, maradjatok gyerekek! És zenél majd a Savage Garden is, jön az I Want You!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
4: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
5: Több ezer milliárd forint uniós forrás szabadítható fel, motorosokat ellenőriznek, nagy a NAV készültség a BL döntő miatt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csak nem 6000 milliárd forint, ekkora összegű uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be, a források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit. Emellett Magyarország benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A döntés részeként a magyar egyetemisták számára újra elérhető lesz az Erasmus program. A motorosokat ellenőrzik az utakon. Az európai szintű akció keretében országos ellenőrzést végez a rendőrség június első hetében. Nézik a bukós isak helyes használatát, a járművek gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a reptéren és a Puskás Aréna környékén. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt van erre szükség. A légi kikötőben a gyors áthaladást segítik, a stadion és a szurkolói zónák közelében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de máshova is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
6: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni.
5: Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
7: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket.
5: Igazán nyárias időnk van, olykor felhők érkeznek fölénk, de csapadék nem valószínű. A szél napközben megélénkül, a magasabban fekvő részeken olykor meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül várható. Holnap már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután zápor néhol zivatar kialakulhat. Marad az erősödő légmozgás. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A legfelejthetetlenebbek itt a 99-5 Best FM-en 4 óra után is 3 perccel. Én Majoros Rita vagyok. Na gyerünk együtt tovább. A Savage Gardennel jön az I Want You. Itt lesz a Well Hello és T-Danny közös dala is a Disco Club. Most pedig az Endain és a Beautiful Things nyitja az órát. Én pedig csúcs hétvégét kívánok.
0: 99-5 Best FM.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Már meg is jöttem a mai mozi ajánlóval itt Tideni és a Well Hello Disco Club slágere után. Ma van Romy Schneider halálának évfordulója, 1982-ben hunyt el, a legtöbben pedig a legendás sci-fi filmekből ismerjük, úgyhogy ma ezt a trilógiát ajánlom. A háromrészes filmsorozat az 50-es években készült, és az egyik legnagyobb európai siker lett, és szerintem generációk számára tette igazán romantikus, szinte mesefigurává Sissit, vagyis Erzsébet királynét és az egész szerelmi történetüket, ami azért nem volt egy túl történethű vagy történelemhű alkotás, de én mégis imádtam, és a mai napig minden évben legalább háromszor, négyszer, de lehet, hogy ötször megnézem. Imádtam a ruhákat, imádtam a díszleteket, óriási rajongóvá tett egyébként. Nagyon szerettem, amikor életemben először Schönbrunnban jártam, a kastélyban, ahol egyébként a film egy-egy jelenete is játszódik. Szóval imádtam. Én tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni erről a filmről. Kevesen tudják azonban, hogy a színésznő később próbált elszakadni ettől a szereptől, mert úgy érezte, hogy a közönség örökre a mosolygós hercegnőt látja benne, pedig ő igazán komolyabb drámai szerepekre is vágyott, úgyhogy később Franciaországba költözött, és ezt egy picit azért ki tudta élni. Ettől függetlenül azért a sci-fi filmek szerintem örökre összefonódtak Romy Schneider nevével, és ma is a film történet talán egyik legkedveltebb kosztümös alkotásai közé tartozik. Úgyhogy a Sissi trilógiát ajánlom a figyelmükbe Romy Schneiderrel. Na meg a folytatásban a legjobb Best FM-es slágereket. Úgyhogy megyünk tovább a Bermudával. Jön a London, előtte itt van a Savage Garden, és az I Want You a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Bermuda és a London, ezek pedig a legfrissebb útinfók. Baleset történt Budapesten, a Bécsi úton, méghozzá a Pomázi úti kereszteződésnél, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás térségében három autó karambolozott, a 35-ös kilométernél megállították a forgalmat. Aztán a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi települések között egy busz és egy kamion ütközött, a 63-as kilométernél felpályán halad a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Délután 5 óra lesz, pár másodperc múlva jönnek a legfrissebb hírek, utána folytatódik még egy órán keresztül ez a jó kis délutáni program velem, Majoros Ritával és a legnagyszerűbb Best FM-es zenékkel, úgyhogy megyek majd tovább a Halott pénz és Olá Helena dalával, itt lesz a Szétszeretlek. Köszönöm, majd az Aqua is jön, a Barbie Girl.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
5: Több ezer milliárd forint uniós forrás szabadítható fel. Motorosokat ellenőriznek, ismét elfogták K. Endrét, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csak nem 6000 milliárd forint, ekkora összegű uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be, a források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit. Emellett Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A döntés részeként a magyar egyetemisták számára újra elérhető lesz az Erasmus program. A motorosokat ellenőrzik az utakon. Az európai szintű akció keretében országos ellenőrzést végez a rendőrség június első hetében. Nézik a bukós isak helyes használatát, a járművek gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését. Előállították K. Endrét. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint tanúbefolyásolás és kényszerítés gyanúja miatt zajlik ellene eljárás. A nyomozás még tavaly indult, miután rejtett kamerás felvételek alapján felmerült a gyanú, hogy a férfi megpróbálta rávenni egy gyermekotthon volt lakóját arra, nevezze őt nyilvánosan ártatlannak. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a reptéren és a Puskás Aréna környékén. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt van erre szükség. A légi kikötőben a gyors áthaladást segítik, a stadion és a szurkolói zónák közelében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: Test közelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálják. Találhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket.
5: Igazán nyárias időnk van, olykor felhők érkeznek fölénk, de csapadék nem valószínű. A szél napközben megélénkül, a magasabban fekvő részeken olykor meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül várható. Holnap már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután zápor néhol zivatar kialakulhat. Marad az erősödő légmozgás. A hajnali 5-14 fokot követően délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A A legjobb slágerek, a legfelejthetetlenebb muzsikák. 5 óra után is itt a Best FM-en, egyébként 4 perccel járunk 5 óra után, amikor is zenél a Black Attack, jön a Heartless, de itt lesz a Black Eyed Peas is, jön az Aqua és a Barbie Girl, de Pink és a Stupid Girls-el, Alicia Keys fantasztikus hangja pedig nyitja az órát.
0: 99.5 Best FM.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Na nézzük a nap kérdését, illetve az arra adott válaszokat. Ma arra voltam kíváncsi, hogy melyik az a filmes mondat, amit a leggyakrabban idézünk. Amit a legtöbben írtak, amit én is mondtam már, és a nagy kedvencem, a persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem, méghozzá ugye Sylvester Stallone főszereplésével készült Oscar című filmből van ez az idézet, és hát nagyon sok hétköznapi helyzetben ezt el tudjuk képzelni. Mennyire vagy túsz, sörhöz odaférsz? Na ezt is nagyon sokan írták, ez ugye az Üvegtigrisből van. Írt a Gyöngyi például, hogy örökké nem eshet, ez, ha jól emlékszem, a Hollóból van, és mennyire jó kis mondat egyébként. Írta Andi, hogy fussatok bolondok, ezt ugye, ha jól emlékszem, Gandalf mondja a Gyűrűk urából. Mehetünk vissza a balettbe ugrálni, ezt is sokan írták, illetve a Nyomja meg a piros gombot, és Nyugodjon békében, ez ugye mind a kettő a Macskafogóból van. Na jöhetnek még 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még ezeket az idézeteket, imádom. Az Aqua Barbie Girl-jét pedig a folytatásban hozom, de itt lesz mindjárt Geszti Péter és Wolf Kati dala is, ez így is jó vagy a Best FM-en.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 99.5 Best FM,
1: a legjobb zenék.

0: 99.5 West FM a legjobb zenék. Az 51-es főúton Dunavecse közelében a 69-es kilométernél egy autó és egy motoros ütközött. A forgalom főpályán halad. A 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi között egy busz és egy kamion ütközött. Korábban a 63-as kilométernél főpályán lehet haladni. A 821-es főúton Győrben egy autó szalagkorlátnak hajtott. A 2-es kilométernél folyik a műszaki mentés, úgyhogy nem lehet lehajtani az 1-es főútra. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még a folytatásban is az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
2: Mitsubishi Motors. Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A TLC Waterfalls dala után a Vénusz ordítva éneklős dalát hozom, mármint hogy mi énekelhetjük ezt ordítva a világ közepén. Imádom, főként egy nyári délutánon, amikor vége a munkahétnek, és ez most pont az, úgyhogy jó időben hozom ezt a jó kis lágert, és ezzel búcsúzom már a mindenkitől. A következő órában már White Boy a terep, jön a Night Shift, aztán 7 óra után majd Hangya is csatlakozik hozzá, úgyhogy jó kis péntek esti bulit kívánok mindenkinek, és szuper hétvégét. Találkozunk hétfőn délben, addig is mindenkinek minden jót. Majoros Rita vagyok, viszont! Hey!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: A hely nekem bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a hely nekemmel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Júniusban ismét megtelik zenével, tánccal és igazi karneváli hangulattal Budapest. Érkezik a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-e és 19-e között várja a közönséget. A Duna Karnevál már több mint 3 évtizede a budapesti nyár egyik legszínesebb programja, ahol a magyar népzenei és néptánc hagyományok találkoznak a világ különböző tájainak folklor kincseivel. A fesztiválon hazai együttesek és külföldi vendégfellépők együtt varázsolnak különleges hangulatot a színpadokra. Lépnek hivatásos és amatőr táncosok, fiatalok, gyerekek és hagyományőrző közösségek is. A programok több helyszínen zajlanak majd, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margit Szigeti Színház színpadán. Lesz szabadtéri koncert, látványos tánc bemutató, táncház és igazi nyáresti fesztivál hangulat is. A különböző helyszínek mind más-más élményt kínálnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvenc programját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk, azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem, hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Egyesség az uniós pénzekről, komoly lépések a láthatáron, Barkácsáruházban is ellenőriznek a fogyasztóvédők, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
7: mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsönt, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
6: Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok-Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: Régen volt az a mondás, hogy a futball egy olyan játék, amelyet 2-11 fős csapat játszik, aztán végén mindig a németek nyernek. Hát ez biztos, hogy szombaton nálunk itt Budapesten nem lesz igaz. Vagy az angol Arsenal, vagy a francia Paris Saint-Germain fogja majd a végén a magasba emelni a trófeát, a bajnokok ligája döntője után. Egy biztos, a Night Shift Extra viszont az a műsor, ahol a 6 Night Shift rendszeres közül egy valaki visszatér pénteken és nyom plusz egy órát. Hát ma ez a nap van, ma van a Night Shift Extra, mert péntek van, úgyhogy hangja érkezik majd hozzánk héttől, ami azt jelenti, hogy én, White Boy 6-tól, vagyis mostantól, egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék.

kell, türelmet kérek még erre a hétvégére, de egyébként abszolút igazatok van, hogy már rajtam a sor régóta, hogy kellene megint újabb 5 mixet feltölteni a Mixcloudra, de hát a Bajnokok Ligájára történő készülődés most eléggé elvitte a fókusz. De ígérem, hogy jövő héten már maximálisan ezzel vagy ezzel is fogok foglalkozni, tehát azért addig is azért van ott 150 mix a korábbiakból, amit azért lehet még párszor meghallgatni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez a profil, ahol ott vannak fent a korábbi nácsítes mixek, természetesen tracklistán.

0: a Best FM-en.
1: Első félidő vége, sípszó, nem vonulunk ki negyed órára az öltözőbe, de egy nagyon picike szünetet tartunk, helyet cserélünk Hangyával, a keddi rezidensünkkel, és a következő órában ő fogja pörgetni egy órán át a legkitűnőbb funky zenéket a 90-es és a 2000-es évekből, szóval nem sokára folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: A hely nekem bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a hely nekemmel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Szívjuk magunkba a tavasz örömét, Budapesten járjuk be a magyar fővárost, és töltödjünk fel a szabadban. A kellemes tavaszi időjárásban nincs is jobb, mint biciklivel felfedezni Budapestet. Tekerjük körbe a fővárost, és érezzük a szél suhanását az arcunkon. Guruljunk végig a Dunaparton, a Kiskörúton, vagy az Andrássy úton, és élvezzük a város vibráló energiáját. Vagy a Margit-sziget kedves bája biztosan elvarázsol minket. Egy valódi oázisra készüljünk a város szívében. A Margit hídról könnyen megközelíthető szigeten számos program lehetőség vár ránk. Sétáljunk egyet a japán kertben, nézzük meg a régi kolostor romokat, vagy látogassuk meg a mini vadaspark lakóit. Na de a Dunaparti séta kihagyhatatlan program tavasszal a magyar fővárosban. Ha például a budai oldalon megyünk végig, akkor a Batthyány térről tökéletes képet lőhetünk a parlamentről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: A közlekedés fejlesztésére is megy majd az uniós pénzekből. MI felkészítő indul a legkisebbeknek. Vádat emeltek a GPS-es drogcsempész ellen. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös tájékoztatóján bejelentette. A pénzek feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatók. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
7: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
6: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikrokis és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves fiatal. A neten megrendelt anyagot Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg a szállítmányt. Mintegy 14 kiló marihuánát adott el. Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Vádat emeltek ellene. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: Mondanod csak kellett volna, hogy Quincy, hát...
9: Hát ő a Nile Rodgers után, ő a másik
8: vagy előtt. Vagy Nile
9: Rodgers, vagy Quincy,
8: hát és így.
9: Nincs sorrend.
8: És ha már ugye visszajöttél extrázni így péntekre, hát akkor miért pont a Quincy-t hagynád ki? Vagy gondolom a Nile Rodgers-t se, hát, ugye? Majd ő is lesz majd
9: a Nile Rodgers még él, és hát nagyon örülnék, hogyha valami programszervező, vagy partiszervező, vagy koncertszervező meghívná a Chic and Nile Rodgers-t még, amíg él az ember.
8: Ezt egyszer, mint ha már beszéltük volna, de volt már? Nem jött még már Magyarországon?
9: Nem.
8: Jó, oké, jó. A Nile Rodgers még tehát, él, hogy... na de viszont a Quincy-nek megvágtálutat a budapesti éjszakában.
9: Igen,
8: a
9: jó, igen, ez egy urbán legenda, ami valós, de hogy igen, tehát hogy tényleg semmi bajom vele, de hogy a Earth, Wind and Fire and the Experience, ugye All Mackay Experience, az már nem tudom, már ha nem is tudom, négy karom lenne is, akkor sem tudnám megszámolni, hogy hányszor jártak itt Magyarországon, de oké, tök jó, de akkor mondjuk

0: necikítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Múlt héten vagy azelőtt talán beszéltünk ugye a Michael életrajzú könyvnek a folytatásra. Ugye, én még mindig nem tudtam, te mondtad, hogy úgy fejezték be ott a Bad album.
2: Spoiler alert.
1: Ugye? Hogy lesz. Ha minden igaz. És most utána olvastunk, igen, mindenki szeretné, tehát hogy is mondják, a hajlandóság megvan producerek részéről, rendezők részéről.
2: Hát de meg nem a hajlandóság, hát most ültem a moziban, oké, hogy vége volt a filmnek, de hát ezt minden halandó tudja, érzékelte, hogy hát ez nem a történet vége, úgyhogy...
1: Igen, de nem azzal van a baj, hogy ne lenne ötlet, hanem itt ugye azt mondják, hogy majd egyeztetési problémák lesznek valószínűleg a nagyobb gond, hogy majd hogy fogják tudni a rendezőt, az Antal Fokoát megint összegerebjézni a főszereplővel, a producerekkel, mert hogy most az egyik elmegy forgatni a Denzel Washingtonnak, és hogy pontosan a nagy érdeklődésre való tekintettel.
2: Hogy mondtam, a Nile Rodgers koncertre, oldják meg!
1: Így! Oldják meg! Pontosan, kész. Michael 2-t akarunk. És hát itt is ugye mindenki ugye, csatolva, hogy ezt hozzárakja, hogy oké, és akkor majd a második részben majd lesznek-e a kényes és érzékeny témák érintve.
2: Hát igen.
1: Így. Jó, mondjuk hallottunk már ilyet, tehát hogy nem tudom hány éve készül a Bad Boys 5.
2: De minek?
1: Már az előző négy is.
2: Igen, de minek?

0: DJ Hangya.
1: Ja, és még a Michael mozifilmre visszatérve, hogy lehet, hogy arról is beszéltünk, mert én biztos adásban már említettem, hogy ugye egy Britney Spears mozifilm is készülőben van. Na, de az is minek, hogy el tudom, jó? És hogy ott már képzeld el, az volt a mondás, hogy ott már megvan minden. Mert
2: kíváncsi vagyok, igen.
1: Hogy ők azt mondták, hogy megvárják, hogy a Michael az mennyire hogyan lesz teljesít? Siker. Akkor erről beszéltünk, ugye? Hogy,
2: nem, mert,
1: hogy
2: a, nem, csak...
1: Igen, mert ők azt mondták, hogy hát lehet, hogy ebben az életrajzi filmben, mint stílusban, vagy mint kategóriában, már ebben nincs annyi.
2: Hát dehogy nem, miért az Elvis is nagyon ment.
1: Jó, de hogy azóta.
2: Jó, tehát, az mondjuk egy ilyen egyedi stílusban, de...
1: De igen, de ők azt mondták, hogy hát nekik azért kétségeik vannak afelől, hogy ezek az életrajzi mozifilmek, ezek még be tudnak annyi nézőt vonzani, és aztán hát, ha jól tudom, a Michael az első hétvégén minden ilyen életrajzi filmes rekordot megdöntött.
2: Igen, egyébként igen, tehát kassza siker.
1: Kassza siker, meg amúgy is egyébként nagyon jól teljesített, de hogy kifejezetten az életrajzi filmekre vetítve, ez mit mindent. Tehát jobb volt, mint a Bohemian Rhapsody, jobb volt, mint a Rocketman, ugye az Elton Johnnal, mindennél jobb bevételt tudok.
2: Jó, mert igen, tehát nyilván Michael Jackson azért önmagában a név nagyobb tömeget mozgat meg. Hát, hogy mondjuk most eljátszanék a gondolattal, hogy én elmennék egy Britney Spears életrajzi drámára moziba.
1: Figyelj, elkönyvkesedítsek, van az a generáció, akinek a Britney Spears volt akkora ikon, mint nekünk a Jackson.
2: Jó,
1: ha okay. Őket úgy hívják fiatalok. Mi meg már, igen. Na, egy picikét elmegyünk, könnyezünk ezen a kijelentésen, hogy mennyire igaz, addig hagyd a zenét.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Látod, milyen, hogy visszajöttél extrázni ezt a rengeteg Michael Jackson, az összes Michael Jacksonnak mikor tudtad onnan lejátszani?
2: Nem, hát itt Quincy-ből válogattam, Quincy munkássága, ahogy ugye ő producerként, és ugye most következik a loop, Dirty Loops, ugye ott is Quincy nevét jegyzik, főleg ennél a dalnál, és hát ugye itt volt még George Benson is, úgyhogy Ray Charles.
1: És itt volt Hangya.
2: És itt volt Hangya.
1: Az elmúlt 60 percben, amikor legközelebb találkozunk jövő kedden, az már kőkeményen nyár, naptárilag is mindenhol, június 2 lesz az majd, úgyhogy jövő héten várok vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyesség az uniós pénzekről szigorít, a kormány előállították és kihallgatták K. Endrét, szédületes ütemben fogy a világ üzemanyag tartaléka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Előállították a kegyelmi ügy főszereplőjét. A rendőrség szerint hamis tanúzásra felhívás gyanúja miatt hallgatták ki K. Endrét. Otthonában okiratokat, adathordozókat foglaltak le. A férfi tagadta, hogy büntettet követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem emelt panaszt, szabadlábon védekezhet. Egy korábbi, rejtett kamerás felvétel alapján felmerült, megpróbált rávenni egy már felnőtt, de korábban intézett is fiatalt arra, mondja azt róla, hogy ártatlan. Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú hormuzi szorost, nem kizárt, hogy súlyos korlátozásokra kell fel. Elkészülni. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit vasárnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
2: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
1: Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van az egészséges emésztőrendszer világnapja, május 29. Tényleg, már mindennek van világnapja, mindegy. Ezt szem előtt tartva mi is könnyen emészthető slágerekkel érkezünk a következő órában. Salt and Pepper, Shoop, George Michael, Outside, Jerry Halliwell, Look at Me, és Jamiroquai, Can't Heat, Kid Rock után.

Rest FM. Na, a legjobb zenék holnap a szabadban tartózkodást, a szigorúan csak városon kívül, és ha mondjuk lehet, akkor inkább ilyen erdős részen tudom javasolni, mert hogy egyrészt marha meleg lesz, hogy a tűzönapon legyünk egész nap, másrészt olyan forgalom lesz a BL döntő miatt, hogy az valami elképzelhetetlen.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, az új albumról még mindig semmi hír, de legalább a brazilok meg az argentinok örülhetnek, mert hogy a Jamiroquai bejelentette, hogy a 2026-os turné keretein belül Dél-Amerikába is ellát.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül Kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. Jön a To You Moon, önbe!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Barkácsboltokban és tüzép telepeken razziáznak. Ha pénzt ad, csak írás ellenében tegye. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a holnapi budapesti futballbajnokok ligája döntő. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen élénkítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza legalább azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét. Bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Távozik Győrből a bajnokságot nyert futballcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs a rivális Ferencváros trénere lesz, írta közösségi oldalán az Eto. Közleményük szerint ők folytatni akarták a közös munkát, a szakember azonban másként döntött. Borbély 2 éve szegődött Győrbe, amellyel a nemrég zárult szezonban, megtörve a Fradi 7-es sorozatát, elhódította az aranyérmet. A szakember menedzsere szerint még nem írt alá a rekordbajnokhoz, egyelőre tárgyalnak és számos részlet tisztázásra vár. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Amy Winehouse az Ain't No Mountain High Enough című klasszikus dalnak csak egy picike részét vette kölcsön a sajátjához. A Madhouse viszont egy az egyben hozza a Madonna-féle Like a Prayer-t. A Tears Dry on Their Own előtt pedig a Coldplay érkezik már, és az Adventure of a Lifetime nyitja ezt az órát itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best-en.

0: a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely.

Vesztefem a legjobb zenék. A most érkező dal eredetiét, Patrice Rushen 1983-as Forget Me Not című dalát. Annak még Grammy-díjra is jelölték, akkor az a dal nem nyert, csak pár évvel később ebben a formában. Will Smithnek köszönhetően érkezik a Man in Black, mint a Best Ever.

Rest FM, a legjobb zenék. Ugye régen volt egy ilyen kollektív tudat, mely szerint Ausztriába kell menni hűtőszekrényért, ékszerért és jó minőségű bőrcsekért pedig Törökországba. Nos, jó minőségű Madonna utánzat szintén Törökországból érkezik, vagy hát érkezett. Alig egy évet működött hivatalosan ez a zenekar. Jön a Madhouse és a Like a Prayer.

Best of a legjobb zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stoppin' Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo-diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Ma Quale Idea címmel. Remélem, jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön az év egyik leghosszabb napja, mindenki ránk figyel, veszélyes kőzúzalék, locsolják, ne bolygassák, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Úgy tűnik, minden és mindenki készen áll a Bajnokok Ligája döntőjére. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolók egy része már megérkezett Budapestre, holnap még többen jönnek, este 6-kor kezdődik a finálé a Puskásban. A magyar főváros most először házigazda a sorozat történetében. Az élő közvetítést legalább 150 millióan nézik majd, de összességében több mint 300-350 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Így mindez elképesztő reklámot jelent Magyarországnak és fővárosának. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok-Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pont úgy, mint a mára-már klasszikussá vált internetes mémben, ugye, hogy az úriember mondja, hogy B. Na hát nálunk is B lesz minden mennyiségben az óra legeslegelején. Beyoncé jön majd a Baby Boy-ja, meg persze Sean Paul-lal, illetve a Bagosi Brothers Company rögtön utána a Boldog Időkkel. Itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best

Spirit FM a legjobb zenék. One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picikét ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni. Arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a Here Comes the Hot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Mint a legalábbis hétfőn, este 6 és 8 óra között járnánk, annyi house klasszikus fog pörögni az előttünk álló 60 percben itt a Best End. Érkezik majd a Free Drive on a Vinyl, a Grease 2000-del jön a Koshin és a Hide You, hallható lesz az Insomnia Faithless-től, és a sor legelején Roger Sanchez jön az Another Chance-el itt a Best End.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Esztefem a legjobb zenék, nem dicsekvésben mondom, de engem holnap beszippant a BL döntő a Puskás Arénában, úgyhogy zenében leszünk csak itt Slim Fittel 6-tól 8-ig, meg hip-hoppal is áramművel, és ugyanez lesz vasárnap a helyzet, akkor is lesz majd Chill, Lounge és Deep House, DJ Németivel meg velem, de csak zenében. Jön a Kosini, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.